Ő csoda szép, gyere ki a mezőre, a napsugár, a szabad ég, várnak az élvezőre.